minga Nyalo chinga njeli nyompio nyale kakulu Inge chunya ono mabona dwa ya minga Nyalo chinga njeli nyompio nyale kakulu

Nyikwaramugi no nyuala kariek. Nyikwaramugi no nyuala kariek.